0: Moki teser husonat september huson klensetike ket. Ez a híradó köszöntöm, kedves hallgatóinkat. Recep Tayyip Erdoğan török közösség elnök kijelentette, hogy kormánya továbbra is kiáll az igazság mellett, és elmondja az igazságot. Az ankarai kabinetülés után a török államfő állami terrorizmusnak nevezte Izrael, Gázai és Megszáll Cisjordániai akciójét. Hangsúlyozza, hogy Türkiye továbbra is előtérbe tolja Palesztinügyet a nemzetközi szintéren. Erdoğan közösség elnök kiemelt, hogy Mahmud Abbas palesztin elnök közölte, megakadályozták abban, hogy részt vegyen az ENSZ ülésén, még a háborús bűnösnek utalva Benjamin Netanyahu Izrael miniszterelnökre teredettek hazugságai terjesztésére. Irán legfőbb vezetője Mojtoba Hamenei kijelentette, hogy az amerikaiak csapatai végül távozásra kényszerülnek a közel-keletről. A közszolgálati televízióban azt állította, hogy az Egyesült Államokat úgynevezett fájdalmas csapások érték Hamenei. Elmondta, hogy az amerikai elnök már nem merészkednek az Arab-tengeren túlra, és előrejelez, hogy a térség hamarosan mentes lesz az amerikai jelenléttől. Közben Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter közölte, hogy katari közvetítők új javaslatokat hoznak Washingtonba. Az ország hivatalos hírügynöksége az írna szerint a cél az, hogy teljesüljenek Irán feltételé a Hormuzi szoros újra nyitásához. Hakan Fidan török külügyminiszter látogatást tett Abu Dhabiban, ahol találkozott az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel a kapcsolatok erősítés és a sürgető regionális kérdések megoldása érdekében. A miniszter rendkívül eredményes útnak nevezte a látogatást, amely során közvetlenül foglalkoztak a két oldalú kapcsolatokkal. Vladimir Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy több mint 8000 észak-koreai katona állomásul szék Oroszország területén. Hozzátett, hogy további 10000 katonát kiképeznek a harctérre való bevetés céljából. Zelenszky korábban arra figyelmeztetett, hogy végül akár 50000 észak-koreai katona is csatlakozhat háborúhoz. Az OpenAI biztonsági kockázatok felfedezése miatt lemondja az Astra modell bevezetését. A vállalat visszavonta a bevezetést, miután a belső tesztelése komoly biztonsági aggályokat vetettek fel. Az Astra a GTP-ben és Codex-ben végzett összetett feladatokra tervezték, de elbukott a kulcsfontosságú igazodási teszteken. Az USA külügyminisztere Rubio megbeszélést folytatott szaudi hivatali partnerével, Bin Farhannal, a jemeni fejleményekről. Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere a fővárosban, Washingtonban találkozott Faisal Bin Farhan szaudi külügyminiszterrel, hogy megvitassák a jemeni helyzetet. A szaúd-arábiai külügyminisztérium írásos nyilatkozata szerint Rubio és Bin Farhan megbeszélésén értékelték az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti stratégiai kapcsolatokat. Orosz drón támadások 9 ember halálát és több mint 80 sérülését okozták Ukrajna szerte. Az ukrán elnök bejelentett, hogy több mint 120 orosz drón mért csapást az ország különböző pontjára, aminek következtében 9 életüket veszették, és több mint 80 megsérültek. Vladimir Zelenszky ukrán elnök kijelentette, hogy Oroszország országos kiterjedésű masszív dróntámadásai 9 ember halálát okozták az egész Ukrayna'dan. Allah koşa kosinti zedeşti besedi ben Zelenski elmonta hodi orosarık ona foyaman töp mint ses hus drunt indi totta gutnak ame sivil intizmiye gidiş varoşi infrastrukturat vettek zilba.
1: Palesztina titkos történetei.

kurum şöt étvan. Két oldalon történelmi kőfalak emelkednek, közöttük pedig visszhangzik a léptek szaja. Képzeljük el, hogy több méterrel a föld alatt egy szűk folyosón haladunk előre. Itt nem láthatjuk az eget. Körülöttünk csak a kő és a föld csendje vesz körül bennünket. Ez azonban nem egy szerű barlang. Egy városról van szó, amely egy másik az időnek ellenálló város alatt rejtőzik. De vajon mi lehet egy város védelmének legszokatlanabb módja? Magas városfalakat emelni? Hatalmas kapukat építeni? Vagy éppen akkor lerombolni ezeket a falakat, amikor elérkezik az idő? 1191-ben Ascalonban pontosan ez a döntés született. Akkában viszont a védekezést a föld alá helyezték. A kövek közé vájt alakulták be. Gázában pedig egy várost nem csupán a falait tartottak életben, ereje azokban a tudósokban, karavánokban és évszázadok alatt felhalmozott kulturális örökségben is rejlett, amelyek ezeken az utakon haladtak keresztül. Három történelmi város, amelyek meghatározták Palesztina földrajzi térségének sorsát, három különböző történet a védekezésről, és mindezeknek ugyanaz a közös kérdése. Mi az, ami valójában megvéd egy várost és egy hazát? Ősi kikötő város a földközi tengerpartján, amelyet egy természetes öböl ölel körül évszázadokon át a kereskedelem, a katonai mozgások és a zarándok utak egyik legfontosabb állomása volt. Ahogy arra az UNESCO is felhívja a figyelmet, akár rendkívüli történelmi örökséggel rendelkezik, amely a középkortól napjainkig egyaránt jelen volt a föld felszínén és a föld alatt. A mamlúk ország nagy átalakulását követően a keresztes város jelentős része a föld alá került, fölé pedig felépült a mai török város. Napjainkban ezen a föld alatti szinten utcák, városrészek, épületek és egy összetett föld alatti infrastruktúra maradványai őrződtek meg. Akká története éppen itt kezdődik, még ha egy várost a felszínen el kell pusztítanak, a föld alatt tovább élhet és megőrizheti identitását. Ennek a föld alatti hálózatnak az egyik legismertebb része a templomosok alagútja. A régészeti kutatások szerint a mindegy 350 méter hosszú kő folyosó titkos útvonalként használták, amely összekötött a kikötőt a stratégiai jelentőségű pontokkal. Miközben a felszínen zajlott az élet, a föld alatt egy rejtett út biztosított a város biztonságát és összekötetését. Akka ellenállásának története természetesen nem korlátozódik a középkorra. Amikor 1799-ben Napóleon Bonaparte ostrom alá vett a várost, a Jazzar Ahmed Pasa vezetés alatt álló oszmán török-palesztin védelem vereséget mért a francia hadseregre, amely kénytelen volt visszavonulni, akká ismét bebizonyított a világnak, hogy megfelelő stratégiával a köbből időt álló ellenállás születhet.
Apartmentin dél felé haladva a Skalonnál találkozunk. Az Egyiptom is Damaszkusz térsége, vagyis a Levanta, Bilát a szám között elfoglalt stratégiai helyzete miatt ezt az ősi várost az arab világban Szíria men asszonyaként is emlegették. A város nehezen áttörhető falairól volt híres, Aszkalón történetének egyik legdramibb fejezete azonban éppen a falak lerombolása íródott. 1187-ben Szala a Din elejébe visszafoglalt a várost a keresztesektől, néhány évvel később azonban kitört a harmadik keresztes hadjárat, és felmerült annak veszélye, hogy a város ismét az ellenség kezére kerül, és erős katonai támogatása.

Mas valik. Salah ot din elejubi. Eser szesz 90-ben rendkívül nehéz, ám stratégiai szempontból fontos döntést hozott. Elrendelte a Skalón város falainak lerombolását. Egy város védelmében saját kezüleg lerombolni annak védművét első pillantásra, ez hatalmas ellentmondásnak tűnhet, valójában azonban a hadviselés is a stratégiai szempontból alaposan megfontolt lépés volt a cél, ugyanis nem az volt, hogy a saját falak mögé húzódjanak, hanem hogy megakadályozzák az ellenség ezeket az erődítményeket később ismét Palesztina földje ellen használhassa. Askalon falé ugyanis nem csupán egy védelmi vonalat jelentettek az adott föld feletti uralom, a büszkeség és az identitás szimbólumai is voltak. És Gáza. Gázában a történet jóval többről szól, mint egy erődről. Gáza megértéshez, ugyanis a térképre is azokon az utakon át kell tekintenünk, amelyek ezen a térképen haladtak keresztül. Az Egyiptom és Damaszkusz közötti fő útvonalon fekvő Gáza a kereskedők, zarándokok és hadseregek fontos átkelő helye volt. Ennek a városnak azonban talán a legkevésbé ismert oldala az, hogy jelentős tudományos és kulturális központ is volt. Napjainkban Gáza neve sajnos gyakran a megszállással és a háborúkkal kapcsolódik össze. Ekkor tekintélyes Journal of the Royal Asiatic Society című folyóiratban megjelent tudományos tanulmány azonban történelmi dokumentumok alapján mutatja be, miként vált Gáza a Mamluk korszakban térségi szellemi központtá. 1260 és 1516 között a Gázába irányuló beruházások elősegítették erős oktatási intézmények létrejöttét és egy kiterjedt tudósségkör kialakulását. Az Ayyubida és Mamluk korszakban számos hadisz tudós és vallástudós utazott Egyiptom és Szíria között. Közben Gázában is megfordultak. Hadiszórákat tartottak és műveket írtak. Gáza tehát nem csupán a karavánok, hanem a gondolatok és a tudás állomása is volt. Egy város nagyságát ugyanis nem csupán falainak magasság alapján lehet megítélni, hanem azoknak az embereknek a számából és jelentőségéből is, akiket kin nevelt és vendégül látott. Akkor megmutatta nekünk a föld mélyen rejtőző ellenállás erejét. Askalón pedig azt a stratégiai gondolkodást, amely szükség esetén még a lemondás kockázatát is vállalja. Gáza pedig arról tanított bennünket, hogy az utak nem csupán embereket, hanem tudást és kultúrát is közvetítenek. Miután azonban az ember megtanulta felmérni a földet, magas falakat emelni és alakultakatásni a föld mélyében, tekintetét egy másik irányba fordította, az ég felé. Azok, akik éjszakánként őrséget álltak az erdőkben, nem voltak egyedül a sötétségben, a fejük fölött ragyogó csillagok megsúgták nekik az irányt, az időt és a távolságot. Az ember nem csupán a város védelmét tanulta meg, hanem azt is, hogyan

Kedves hallgatóink! A Kedvelt úti célok mai epizódjában folytatjuk a felfedező utunkat a Türkiye környéki szigeteken. Ezúttal a Dél-Égei tengeri térségben elhelyezkedő és Bodrum partjaitól kompa mindössze 45 percre található Isztankölj, azaz Kos szigetére látogatunk el. A szigeten, amelyen Hippokratész született, az Oszmán Birodalom 4 évszázados történelmének nyomait hordozza magában. Manapság a sziget utcáin sétálva a görög szigetek tipikus fehérre festett házai mellett,

0: Az oszmán időszakból fennmaradt dzsámik, kutak, török fürdők, valamint temetők is észrevehetők. Ezek az építmények pedig életben tartják az isztankölybeli török jelenlét kulturális örökségét. Isztankölj, azaz Kosz szigete jóval az Oszmán Birodalom előtt is rendelkezett török lakossággal. 11. században Csakabály a szigetek tengerének Begler bégséget hozott létre, amelyhez ez a sziget is hozzátartozott. Ezzel pedig létrejöttek a török kultúra első nyomai. 1523-ban Szulejmán szultán a rodoszi hadjárata során hozzácsatolta a szigetet az Oszmán Birodalomhoz, ezt követően pedig 389 éven keresztül oszmán irányítás alatt állt. Mindeközben Szulejmán szultán a szigeten letelepítette a türkmén nagycsaládokat, fejlesztette az állattenyésztést, valamint a kézművességet. Így az oszmán városrendszert a sziget élet szerint alkalmazták. Isztankölj török identitásának legerősebb szimbóluma az oszmán birodalom időszakában épült dzsámik, amelyek manapság is a sziget utcáinak sziluettjét képzik. A Gázi Hasan Pasa dzsámi a 2017-es földrengés során súlyosan megrongálódott, akkor még nyitva álló, de ma restauráció miatt zárva tartó Defterdar Ibrahim Efendi mecset, a Germe falu mecset, valamint a 16. században épült Atik és Jénikapi mecsetek elhanyagoltak és romos állapotban vannak. Egy másik szimbólum a Nerecia vár, amely oszmán elemeket tartalmaz. A kaszárnyák, a lőszerraktárak és a kéjépületek az oszmán katonai építészet nyomait tükrözik. A sikátorokban előbukkanó belső udvaros erkélyes házak, fából készült erkélyek, valamint a kőlapokkal burkolt kutak pedig egy oszmánkori lakóépítészet részleteit mutatják be a szigeten. Az oszmán birodalom alatt Isztankölj a törökök, görögök, illetve más népcsoportok által lakott kozmopolita várossá vált. A szigeten megjelenő változatos kultúrák kiadottak a konyhára, néptáncokra, valamint a kézművességre is. A szigeten napjainkban is élnek török családok, akik az otthonaikban törökül beszélnek és folytatják a hagyományokat. Azonban a lauzáni szerződés aláírásakor azzal az indokkal, hogy a Dodokanészó szigetek, azaz Onikia Dalar olasz igazgatás alatt álltak, a görög hatóságok kizárták a rodoszi és koszi törököket a kisebbségi státuszból. A 20. század során a vállalkozás alapítási és ingatlanszerzési korlátozások, az 1967-es katonai dzsunta elnyomása, az 1974-es ciprusi események miatti feszültség, valamint az állampolgárságtól való megfosztások gyors népességcsökkenéshez vezettek. Míg az 1900-as évek elején a Dodokanészos szigeteken mintegy 20 ezer török élt, ma ez a szám körülbelül 6 ezerre csökkent. Görögország a rodoszi és koszi törököket kizárólag muszlim identitásuk szerint ismerik el. A török kifejezést tartalmazó egyesületeket elutasítja. Azokat az iskolákat, amelyek török nyelvű oktatást biztosítottak, 1972-ben bezárták, így a török nyelvű oktatás teljesen megszűnt. A vallási életben is korlátozások történtek. 1990 óta a mufti intézmény működésképtelenné vált, az imára nyitva álló mecsetek száma egyre korlátozódott. Jelenleg csak az Ibrahim Pasa mecset maradt nyitva Rodoszon. A török közösséghez tartozó alapítványok is állami beavatkozás alá kerültek. Az alapítványi vagyont államilag kinevezett vezetők eladták, vagy ajánlották fel más célra. Emellett törvény tiltotta, hogy törökök ezeket a vagyontárgyakat visszavásárolják, így adósságokkal túlterhelt alapítványok már nem voltak képesek megvédeni a tulajdonukat. Ennek eredményeként az Isztankölj szigetén található török örökség egy olyan ezer éves történet, amely csak a bék 11. századi első lépéseivel kezdődött, az oszmán birodalom idején ért el a csúcspontját, napjainkban is tovább él. Ma minden török látogató, aki Isztankölj szigetére érkezik, nem csupán egy görög szigetre, hanem egyúttal saját tengeri és kulturális gyökereihez is utazást tesz. Egy utazást, amely hidat képez a múlt és a jelen között. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célok.